zavili, ni smihani. Ma jasen je dan, sajno grem van, do prazan okna, dobar je dan, čista košulja.